Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 5-e, a vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

grasuje, pane, puknę od niego. Ako mi je majka ne da, ukrašuje pane, pukne od njega. De nečo dajo, kokibajo, nič neki, mert én vagyok a szeretője.

A történészek szerint az ukrán települések Magyarországon a 17-18. Században alakultak ki. Főleg Magyarország déli részén. Ennek az oka a törökök pusztító hadjárata volt. A későbbi adatok szerint az 1830-as években Borsoda-Bajzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21 ukrán falu volt. A nyugat-ukrajnából származóak a görög-katolikus vallást, míg a közép- vagy kelet-ukrajnából származóak az ortodox vallást gyakorolják.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Robi Lakatos, világhírű magyar cigányhegedű művész, aki idén ünnepli 60. születésnapját. A jubileum alkalmából több koncerttel és különleges zenei eseménnyel köszöntik, ami jó alkalmat kínál arra, hogy felidézzük pályafutását és rendkívüli életművét. Robi Lakatos Budapesten született, egy híres cigányzenész dinasztiába. Családja a legendás verbunkos hegedűművészhez, Bihari Jánoshoz vezeti vissza gyökereit, így a muzsika már gyermekkorától meghatározta életét. 9 évesen édesapja mellett kezdett hegedülni, 14 éves korára pedig már Járóka Sándor zenekarában is játszott. Fiatalon a budapesti vendéglátó zenélés világában szerzett tapasztalatokat, majd 1985-ben Belgiumba költözött. Ez a döntés új korszakot nyitott pályáján. Brüsszelben saját zenekarával egy olyan étteremben muzsikált hosszú éveken át, amely a nemzetközi művészvilág kedvelt találkozó helye volt. Ennek köszönhetően számos világhírű zenész és karmester figyelt fel kivételes játékára. Meghatározó fordulatot jelentett számára a találkozás Sir Yehudi Menuhinnal. A világhírű hegedűművész nem csak felismerte tehetségét, hanem koncert lehetőségekhez is segítette, és bemutatta a nemzetközi komoly zenei élet meghatározó szereplőinek. Ezt követően Robi Lakatos a világ legjelentősebb koncerttermeiben és fesztiváljain lépett fel, miközben olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Stefan Grappelli vagy Herbie Hancock. Művészetének különlegessége, hogy természetes módon kapcsolja össze a cigányzenét, a klasszikus zenét, a jazzt és az improvizáció szabadságát. Koncertjein ugyanúgy megszólalhat egy virtuóz magyar csárdás, mint egy klasszikus mű vagy egy jazz standard, miközben minden előadásában érezhető a cigány muzsika szenvedélye és spontaneitása. Sokan éppen ezért nevezik őt a crossover egyik legjelentősebb európai képviselőjének. Játékát rendkívüli technikai biztonság, virtuozitás és improvizációs készség jellemzi, de legalább ennyire fontos számára a hagyomány tisztelete. Mindig hangsúlyozza, hogy zenei gondolkodásának alapját a magyar cigányzenész családokban továbbadott tudás és az élő muzsikálás kultúrája jelenti. Pályafutása során számos rangos díjat kapott, lemezei pedig a világ vezető kiadóinál jelentek meg. Művészként mindvégig fontosnak tartotta, hogy a cigányzenei örökséget új közönségekhez is eljuttassa, miközben annak eredeti értékeit változatlanul megőrizze. Külön figyelmet érdemel 2021-ben megjelent albuma is, amelyen azokhoz a dallamokhoz tért vissza, amelyeket gyermekkorában Járóka Sándortól és édesapjától Lakatos Antaltól tanult. A régi csárdások, keringők és filmslágerek ezen a felvételen hagyományos hangzásuk megőrzése mellett új zenei megközelítésben szólalnak meg. 60. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi koncertsorozat is jól mutatja, hogy Robi Lakatos ma is a nemzetközi zenei élet egyik legelismertebb magyar cigány művésze. Pályája egyszerre bizonyítja a hagyomány erejét és a folyamatos megújulás lehetőségét.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Robi Lakatos felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Július első adásában több népművészeti gyerektáborról és zenei programokról is hallhatnak. Már ajánlom is műsorunk témáit. A pártpolitikai csatákon felülemelkedve dolgoznak az őshonos nemzetiségeinkért. A parlament új nemzetiségek bizottságában. Kortárs Nemzetközi Színházi Fesztivál Budaörsön két görög darabot is láthattak a nézők. A határokon túl is népszerűsítették a hagyományos horvát zenét. Spanyolországban és Horvátországban koncertezett a Pannon Tambura zenekar. Családcentrikus szerető közösség. Egyre több fiatal kapcsolódik a Szigetszentmiklósi Sonnenschein német hagyományőrző kórushoz. Bemutatóval és közös tánccal ünnepeltek. Kisiskolásoknak szervezték az eleki román hagyományőrző néptánctábort. Négy különböző tájegység koreográfiáját is megtanulták. A batonyai szerb néptánctáborban is pörögtek a szoknyák. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Bencsik János.
1: Rágyánszky György lett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézetének oktatóját, aki egyben a Budapesti Szlovák Szakkollégium igazgatója, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének munkatársa, az Országos Szlovák Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnöke, valamint a Terézvárosi Szlovák Önkormányzat elnöke is, 2026. június 28-ai hatállyal nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök.
0: Immár 11. alkalommal rendezte meg a Szlovák Nemzetiségi Napot a Pilis-Szentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat június 27-én, Szent László ünnepén. A kulturális programot a helyi Ne felejts népdalkör nyitotta meg. Őket követték az óvodások, majd a visegrádi német nemzetiségi tánccsoport, a kerepesi énekegyüttes és a csővári Zsenszki Hlász népdalkör, valamint a pomázi önkéntes tűzoltó zenekar. Nem hiányoztak a Szlovákiából érkezett vendégek sem, így a Garamszentgyörgyi Rozmaring énekegyüttes tagjai. Az ünnepséget színesítették dorogi és kóspallagi vendégek is. A rendezvényt a Montana zenekar koncertje zárta.
1: A 15. Fejérvár megyei német nemzetiségi napon Pusztavámon adták át a Fejérvár megye németségéért díjat Forisek Lászlónénak. Az elismerést az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület szenior csoportjának meghatározó tagjaként és a gyermekcsoport művészeti vezetőjeként végzett, több évtizedes munkájáért vehette át. A díjjal megköszönték a Móri Német közösségért, a hagyományőrzésért és a fiatal generáció neveléséért végzett tevékenységét.
0: Ma este 8 órától a budapesti belvárosi Szent Mihály templomban a görögországi Larisszai Konzervatórium Szinkrónó Kortárs ifjúsági kamarazenekara ad hangversenyt. Vezényel Nikos Eftimiadis. A rendezvényre a belépés ingyenes, várnak minden zenekedvelőt.
1: Július 9-én rendezik meg Baján a 15. Felső Bácskai Néptáncgálát a Bajai Halászléfőző népünnepén. A rendezvényhez látványos csárdás Guinness rekord kísérlet is kapcsolódik. Legalább 2026 táncost várnak. Az eseményen, amely este 7:30-kor kezdődik, idén is részt vesz a hercegszántói, Veszeli Szántovcsáni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület is, melynek művészeti vezetőjét László Martin Krisztofert Mándich Predrág kollégánk kérdezte.
2: Tavaly évben már meg szerették volna szervezni a csárdás világrekordot, de azt eső miatt sajnos lefújták, úgyhogy most idén megpróbálkoznak vele ezen a Felsőbácskai Néptáncgálán, és most ez egyben lesz egy ilyen csárdás rekord kísérlet, ahol, hát most a pontos számot nem tudom megmondani, de korábban már meg lett döntve, ugye ezt szintén én úgy tudom, hogy Baja tartja, és most ezt a rekordot szeretnék még egy kicsivel följebb tornázni, úgyhogy ezen a napon leszünk mi is láthatóak, meg hát még a környékbeli társcsoportok, ugye, mert próbáltak ugye olyan igazából a helyi csoportokat, össze egyesületeket, tehát akár énekkórusok, de egyébként külsősök is szintén jöhetnek. Regisztrációhoz van kötve egyébként maga ez a része az eseménynek, amit a főtéren tehetnek, meg több ilyen pont van, és akkor ott nem is kell viseletbe öltözni, hanem csak így simán oda lehet menni. Regisztrálnak, egy pár kell, és mehet a csárdás, és utána meg ugye kezdetét veszi majd a néptáncgála, ahol úgy tudom, hogy ilyen 12-13 társcsoport lesz, és utána meg Besodrom koncert.
0: Holnap megnyitja kapuit a horvát nyelvi és hagyományőrző tábor, ahol a gyerekek szórakoztató és interaktív foglalkozásokon kerülhetnek közelebb a horvát nyelvhez, kultúrához és a gazdag népi tradíciókhoz. A rendezvénynek Zalamár megyében a tótszerdahelyi Fedák kúria ad otthont július 6-a és 10-e között.
1: 7. alkalommal rendezik meg Gyulán, szintén holnaptól, az országos román hagyományőrző és néptánc tábort, amelyet az országos román önkormányzat szervez. A program célja, hogy hozzájáruljon a román kulturális értékek megőrzéséhez és átadásához. A gyerekek ez alkalommal is a hazai román közösség legnevesebb szakembereitől, táncosoktól és koreográfusoktól tanulhatnak.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, az új országgyűlés megalakulásával egy időben a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága is megkezdte munkáját, amely a magyarországi szószólókat tömöríti. Gallai Gergely, a bizottság elnöke úgy fogalmazott. Nagy öröm számunkra, hogy a törvényhozás munkájában immáron a roma nemzetiség is részt vesz. Ugyanakkor sajnálattal vettük tudomásul, hogy a szerb közösség ezúttal nem küldött szószólót a sorainkba. Természetesen rájuk is úgy tekintünk, mintha itt lennének, a magyarországi szerbek érdekeit is elkötelezetten képviselni fogjuk. A bizottsági üléseket akár 24 órán belül is összehívhatja az elnök, ha olyan indítványokat tárgyal az országgyűlés, amely a nemzetiségi jogokat is érintheti. Ilyen volt a június 22-i ülésük is, amelyen Bencsik János kollégám is ott járt.
1: Megalakulása óta ez volt a bizottság 7. ülése. Gallai Gergely elnök, a magyarországi németek parlamenti szószólója az alakulást követően kiemelte. Célunk változatlan. Egységben, pártpolitikai csatákon felül emelkedve kell, hogy őshonos nemzetiségként dolgozzunk.
2: Hát azt gondolom, hogy a pártpolitikától független működés az mindenféleképpen egy alapvetés, egy alaptézise a magyarországi, nem csak a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának, hanem minden magyarországi nemzetiségi közszereplőnek, feladatvállalónak, mert hogy csak és kizárólag úgy lehet csinálni, mert jól látjuk, hogyha csak elköteleződik, vagy elköteleződne valaki egy irányba, akkor egy esetleges váltásnál, a demokráciában a változás lehetősége mindig benne van, egy változásnál nagyon nehéz helyzetbe kerülne, gyakorlatilag el is lehetetlen. Én azt gondolom, hogy ezt a továbbiakban is én, mint bizottsági elnök, de a bizottság tagja is nagyon fontosnak tartjuk, hogy pártpolitikától függetlenül a hazai nemzetiségek képviseletét lássuk el.
3: Ami a stratégiát illeti, hogyan kívánják folytatni a munkát ebben a ciklusban, az előző ciklushoz képest lesz valami változás?
2: Jelentős változások vannak, nagyon sok személyi változás van, nagyon sok ismeretlen új ember került a politikai palettára, ugyanígy a nemzetiségi szakterületre is. Bízom benne, hogy azért maradnak olyan szereplők, akik ismerik és tudják és támogatták eddig is, és támogatják ezen túl is a magyarországi nemzetiségeket, a célkitűzéseit, elképzeléseit, de lesz, ugye van egy új államtitkár, Heidel államtitkár úr, beszélnek még egy helyettes államtitkárról is, aki a nemzetiségekért lesz felelős. Bízom benne, hogy megtaláljuk velük is a közös hangot, és a hazai nemzetiségekért fogunk tudni együtt dolgozni.
1: Az elmúlt időszakban melyek voltak a legfontosabb kérdések, amelyeket megtárgyaltak?
2: Rögtön az elején volt egy alkotmánymódosítás, ami konkrétan direkt nem érintette a őshonos magyarországi nemzetiségeket, de az egyetemi autonómia jogokkal kapcsolatos volt, és ott azzal kapcsolatban volt az én első felszólalásom, és talán az első bizottsági ülés is, ahol azt hangsúlyoztuk, hogy a későbbiekben a törvénymódosítások során mindig figyelemmel kell lenni a nemzetiségi szakokra, ezen belül a nemzetiségi kis szakokra a képzőhelyeken, mert hogy a egyetemi oktatás képzés az egyik alapvető pillére a magyarországi nemzetiségek megmaradásának.
1: Az ülésen a médiatörvény módosításáról is szó esett. A tagok egyhangulag támogatják, hogy a független közmédia testületbe a parlamentből ne csak politikai pártok delegálhassanak tagokat, hanem a bizottság is küldhessen egy tagot, aki közvetlenül tudja képviselni a 13 őshonos nemzetiség érdekeit a testületben. Gugán János horvát szószóló, a bizottság egyik alelnöke, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslat június 15-i általános vitájában a parlamentben azt kérte, a jogalkotók biztosítsák, hogy a közmédia megfeleljen az alaptörvényben rögzített kötelezettségeknek.
4: Azt gondolom, hogy a leendő médiatörvény jó utat mutat, és biztosítja azokat a feltételeket, ami a magyarországi nemzetiségek média megjelentést szolgálják. A probléma inkább a részletekben van, mi az, ami megvalósul ebben a médiatörvényben, hogyan tudják érvényesíteni a nemzetiségi szerkesztőség az érdekeiket, és hogyan képviselik akkor így a magyarországi nemzetiségeket. Én arra hívtam fel a figyelmet, hogy ez a rádiós, a televíziós műsorok is több évtizedes múltra tekintenek vissza, viszont a mai helyzetben rendkívül méltatlan körülmények között dolgoznak a szerkesztők, a rádiós műsorok elérhetetlenek szinte elavult frekvencián, és a finanszírozás is áthatatlan, tehát én azt szeretném, hogyha ezekre a részletekre is odafigyelne a törvényhozó, illetve amikor majd megalakulnak a különböző struktúrák, akkor lehet igazán ezekről beszélni, és akkor tudjuk fölhívni a figyelmet arra, hogy a gyakorlatban ez hogy nézzen ki.
5: Az április 12-i választás után felkeresték-e már önt a szlovák választók, és ha igen, akkor melyek voltak azok a sarkalatos kérdések?
6: A sarkalatos kérdések mindig pénzről szólnak általánosságban.
1: Paulik Antal parlamenti szlovák szószóló, a bizottság egyik alelnöke.
6: Még az előző kormány idejében születtek döntések a különböző támogatásokról, ezek nem érkeztek meg, jó részük megállt, ezzel kapcsolatban kerestek meg a választók több helyről, több megyéből, gyakorlatilag ahol megjelentem rögtön. Hát nem az első kérdés volt, de az utolsó biztos, hogy akkor ez mikor tud megmozdulni. Próbálkoztunk vele, meg is beszéltük, hogy akkor ez működni fog, és amikor éppen arra készültem, hogy kérdést intézek a miniszterhez a plenáris ülésen, akkor előtte két nappal jelezték, hogy elindultak a pénzek, tehát azt jelenti, hogy mostanra, hogyha nem voltak valamiféle kiegészítő anyagok bekérve, tehát hogyha minden rendben volt, akkor már azok a támogatások ott vannak a helyszíneken, táborok elindultak, programok elindultak, tehát a működési pénzek is odaértek végre fél év után, tehát hogy azért mégiscsak valami történt ebben is.
5: Hogyan látja a Nemzetiségi Bizottság, hogyan fog együttműködni ezzel a kormánnyal, illetve a parlamenttel?
6: A kormánnyal kapcsolatban egy kicsit meglepődtünk, amikor láttuk a hatáskörök megoszlását, hiszen a mi területünk az egy speciális és sokoldalú terület, amelyben részt kell, hogy kapjon az a minisztérium, amely az önkormányzatisággal foglalkozik, az a minisztérium, amely oktatással foglalkozik, az a minisztérium, amely kultúrával. Ezért a mi javaslatunk az lett volna, hogy mi kerüljünk a miniszterelnökséghez. Ez nem valósult meg, a kultúrához került a nemzetiségi terület, úgyhogy a leendő kulturális miniszter akkori meghallgatásán jeleztük is, hogy azért együtt kell működni majd szorosan ezekkel a tárcákkal. Ő megígérte, hogy ezzel nem lesz probléma. Egyrészt a tárcákkal is igyekszik majd együttműködni, illetve minden szereplőjével a nemzetiségi területnek, tehát a bizottsággal, az országos önkormányzatokkal, helyi önkormányzatokkal és különböző intézményekkel is majdan. Nem tudom, mennyire lesz erre érkezése és ideje, hiszen valószínűsítem, hogy akkor még, amikor ez a meghallgatás volt, nem igazán látta, hogy pontosan mi minden tartozik ez a tárcához, de egyelőre a pozitív a tapasztalatok. Az egyik része, a másik a parlamenten belül is pozitív tapasztalataink vannak. Kicsit tartottunk attól a helyzettől, amikor nincs parlamenti képviselője a Nemzetiségi Bizottságban, de megőrizték azt a hagyományt, hogy a Nemzetiségi Bizottság elnöke részt vesz a házbizottság ülésein, amikor a programok, a tárgyalási programokat összeállítják, és lehetősége van jelezni, hogy mely pontokat, mely törvényjavaslatokat szeretne a bizottságunk megtárgyalni. Eddig nem volt vele probléma, tehát befogadták az ő javaslatait. Úgyhogy én bízom abban, hogy a jövőben is ez így fog működni.
5: A Nemzetiségi Bizottság önt választotta meg az egyik alelnöknek, ezen kívül más bizottságokban is munkát vállalt. Melyek ezek?
6: Igen, a bizottságunknak, ahogyan az előző ciklusban is, három alelnöke van, egyikük én vagyok. A feladat megosztás az nagyjából a érdeklődés, illetve korábbi előélet alapján alakul ki. Én egyébként jelentkeztem a Nemzetiségi Bizottság mellett az Oktatási és a Közművelődési Bizottságba is, illetve a Társadalmi Együttműködés Bizottságába. Ez utóbbiról még nem tudom, hogy mi pontosan mit akar, egyelőre nem volt ülésük. A másik kettő az nyilvánvaló, tehát ott azzal nem lesz probléma, és hát ezeken a bizottságokon is nyilván érvényesíteni kell a nemzetiségi érdeket, illetve hallani kell azt, hogy mely bizottságokban mi hangzik el egy-egy törvényjavaslat nyomán, hiszen befolyásolhatja azt is, amit a mi bizottságunknak kellene majd utána ezekben a törvényjavaslatokban képviselnie.
2: Aktívabb a bizottság, mint eddig volt, ez a parlament munkájából adódik, tehát az, hogy most csak és kizárólag úgynevezett A-hetekben dolgozunk, tehát minden héten van házbizottság is, és minden héten van plenáris ülés is, ebből adódó és nagyon sok törvényjavaslat érkezik az országgyűlés elé. Gyakorlatilag az elmúlt időszakban minden héten ülésezett a bizottságunk legalább egyszer. Nem tudom a pontos menetét a későbbieknek, de azt gondolom, hogy ez decemberig valami hasonlót várhatunk.

0: Ötnapos nemzetközi színházi fesztivált rendeztek Budaörsön júniusban a Latinovics Színházban. A már régóta létező elismert Sharm el-Sheikh nemzetközi színházi fesztivál a lengyelországi és grúziai helyszínek után bővíti tovább nemzetközi jelenlétét, és új platformot teremt fiatal színházcsinálók, valamint innovatív, kísérletező előadók számára. Arról, hogy hogyan került képbe Magyarország, Agárdi Elektra kérdezte Berzsenyi Bellág Ádám színházigazgatót.
1: Én úgy kerültem kapcsolatba ezzel, hogy a Nemzetközi Színházi Intézet ITI-nek a magyar központjának vagyok én a vezetője pár éve, és ennek a kapcsán meghívtak Grúziába, hogy az ottani Szitfi Fesztiválnak legyek a zsűri tagja. És ott ismerkedtem meg Mázen úrral, aki a fesztiválnak a vezetője és kitalálója, és aztán Sharm el-Sheikhbe is meghívtak ennek a révén, és felvetődött az ötlet, hogy nem akarnánk-e Magyarországon is csinálni egy verzióját ennek a fesztiválnak. És ebben egy lehetőséget láttam, egyrészt arra, hogy külföldi produkciókat a világ minden tájáról ide tudjunk vonzani Magyarországra, és azon belül Budaörsre, a mi színházunkba. Ez egy pici fesztivál, az nagyon fontos elmondani róla, hogy egy és két szereplős előadások játszanak benne, tehát ez a mi színházunknak a méretéhez igazából ideális, ezt itt a két színpadunkon meg tudjuk valósítani. És ami talán még fontosabb az előzőnél, az, hogy bizonyos olyan magyar előadásokat meg tudunk mutatni a nemzetközi közönségnek, vagy legalábbis a Szitfi Fesztivál kötelékében dolgozó szakmabelieknek, amik esetleg talán így figyelmet kapnak a határon túlról, illetve a világszerte is, és ebben láttam lehetőséget.
2: Hogyan választottátok ki, hogy kiket hívtok meg?
1: Igen, ez egy hosszú folyamat volt, ugye belföldön is volt egy válogatási folyamat, ezt a színházunknak a művészeti tanács a kollégáimmal együtt csináltuk, és volt egy nemzetközi válogatás, és az alap kiinduló pont az volt, hogy nagyjából ugyanolyan arányban szerepeljenek magyar és külföldi előadások ezen a fesztiválon, így eléggé limitált volt az a szám, amit meg tudtunk hívni, de így is 5 napban tulajdonképpen besűrítettünk 10 darab színházi előadást, plusz egy bónusz előadást is, és a nemzetközi előadásokat pedig a Szitfi csapata válogatta, de az én véleményemet azzal kapcsolatban is kikérték.
2: Mennyire befogadó kész a mai színház közönség a kortárs darabokra?
1: Budaörsön alapból egy nagyon erős kortárs része van a repertoárunknak, inkább így mondom, klasszikusokat is játszunk bőven, de a kortárs daraboknak, magyar és külföldi kortárs műveknek nagy szerepe van a repertoáron, tehát itt igazából már van egy befogadói közeg, ami nyitott ezekre a művekre. És akkor azt gondolom, hogy itt jön az, hogy miért jó egy nemzetközi színházi fesztivál, pont azért, hogy a magyar néző, a magyar közönség is találkozhasson esetleg olyan színházi megoldásokkal, olyan esztétikával, amivel nem feltétlenül találkozik itthon a mindennap. Tehát egy lehetőség arra, hogy megnézzük, hogy máshol mi történik a világban színházi fronton.
0: A fesztiválon résztvevő két görögországi előadásról a Duna Televízió Rondó nemzetiségi magazinja július 10-i adásában láthatnak riportot.

0: Június 22-én a horvátországi Valpovóban adott közös, nagy sikerű koncertet a helyi és a pécsi Pannon Tambura zenekar. A két csapat együttműködése ma, július 5-én újabb állomásához érkezik. Spanyolországban a Loret de Mari Nemzetközi Folklórfesztiválon képviselik a horvát kultúrát. Balatinác Renáta a zenekar tagjával, dr. Vízvári Zoltánnal beszélgetett. A riport végén a valpovói közös koncertből hallhatnak egy szerzeményt.
1: Pannon Tambura zenekar egy nagyon sikeres fellépést mondhat magáénak. Június 22-én léptetek fel közösen a Valpovói Tambura zenekarral a Valpovóban. Hogyan került sor erre a fellépésre? Tavaly decemberben már volt egy közös első fellépésetek Budapesten, és most pedig ez a második közös fellépésetek Valpovóban.
2: Hát igen, mivel a két zenekar szakmai vezetője ugyanaz a személy, Iván Drazsénovics karmester, ezért már akkor, amikor ő előállt ezzel az ötlettel, hogy Valpovóba is alapítana egy zenekart, egy ilyen tambura zenekart, ami hasonlóképpen működne és hasonlóképpen dolgozna, mint a Pannon Tambura zenekar itt Magyarország, tehát kvázi letükrözni a magyar zenekart, már akkor egy alapvetés volt, egy alapvető cél volt az, hogy a két zenekar nagyon szorosan tudjon együttműködni, és a szoros együttműködés ez nem csak abba valósul meg, hogy hasonló repertoárt játszunk, és ugyanaz a karmester, hanem abban is, hogy a viszonylag kis távolság miatt könnyen tudunk közös próbákat is tartani, tehát a személyes találkozásokat is aktívabbá lehet tenni. Ennek fényében az első közös koncertünk Budapesten volt. Budapest az egy jó lehetőség volt arra, hogy debütálhasson a két zenekar. Ott érződött az, hogy hatalmas potenciál van a két zenekarban, főleg így együtt, de érződtek azok a kis egyenlőtlenségek is, amiket ki kellett csiszolni, és mi erre áldoztuk föl gyakorlatilag a tavaszi fél évünket, ahogy ők is természetesen, tehát kialakult egy közös repertoár, és ezt a közös repertoár gyakoroltuk úgy, hogy gyakorlatilag teljes egészében hibátlanul el tudjuk játszani ezen a közös koncerten.
1: Többnyire klasszikus kompozíciókat zenéltetek Valpovóban?
2: Igen, alapvetés, ugye egy ilyen nagy létszámú tambura zenekar esetében mondhatom azt, hogy már amióta ezek működnek, tehát így hasonlóképpen mondjuk már 100 éve is működtek nagy zenekarok, hát ezeknél alapvetés az, hogy mindegy szimfonikus zenekarnál komoly zenei műveket is játszani kell, de persze, hát az ember nem tagadja meg a gyökereit, ezért mindenképpen tamburás számok, közismert tamburás számok is megjelennek, hazafias dalok is például, ez egy külön fénypontja volt az estének, és persze a közös szál, a kapocs, a karmester Iván Drazsénovics saját műveit is zenéjük. Én azt mondom, vagy azt gondolom, hogy egyedülálló módon, tehát emiatt egy ilyen nagyon színes repertoár az, amivel mi így rendelkezünk. Ez persze vannak könnyebben emészhető részek, vannak nehezebben emészhető részek, és vannak ilyen különlegesebb zeneművek is.
1: A közös zenekar, tehát a Valpovói és a Pannon Tambura zenekar egy újabb mérföldkő előtt áll, hiszen július 5-től Spanyolországban, Loret de Marban fogtok fellépni egy folklórfesztiválon. Honnan szereztetek tudomást erről a fesztiválról, és hogy jelentkeztetek oda?
2: A fesztivállal Iván egyik régi barátja kötött össze, Frányó Bátorek, ő egyébként az első horvát tamburás magániskola megalapítója, és emiatt hihetetlen nagy kapcsolatrendszerre rendelkezik az egész világon a fesztivál szervezők között. Nyilván ismerjük egymást nagyon régóta, ő követi ennek a két zenekarnak a sorsát, működését, és igazából tavaly gondolta azt, hogy már szívesen ajánlaná őket olyan helyekre, olyan fesztiválokra, ahova vagy ők nem tudnak elmenni, vagy esetleg nem talált másik zenekart. Tavaly nem tudtuk teljesíteni a kérését, idén viszont már nem ez volt az elképzelése, hanem az, hogy konkrétan vele, tehát velük az ő zenekarával közösen menjünk. Azonban ugye az ő elképzelése az volt, hogy a két zenekar együtt menjen. Hála Istennek ennek eleget tudunk tenni, hiszen azért ezek a fesztiválok erősen önköltségesek, tehát a fellépők nagy többsége az úgy jut el egy ilyen fesztiválra, hogy saját maga befizeti a részét, és akkor abból finanszírozzák a fesztivál szervezők a buszutat, a szállást, illetve még az étkezést is.
1: Hány koncertet fogtok adni?
2: Hivatalosan 2 koncertet adunk ezen a fesztiválon, azonban tudni kell az ilyen fesztiválokról, hogy ugye megtelik ilyenkor a város zenészekkel, táncosokkal, úgyhogy a hivataloson felül mindig vannak spontán zenélések is. Tehát én így mondanám, hogy minimum 2 koncert, ami hivatalos, azon felül meg bármennyit.
1: Spanyolország után hol láthatják és hallhatják az érdeklődők a Pannon Tambora zenekart?
2: Az idei évben van egy boszniai meghívásunk, aminek megpróbálunk eleget tenni, és ezen kívül támogatást nyertünk egy gradistjai miniturné megszervezéséhez. Itt a célunk az, hogy gradistjének a magyarországi részét használnánk bázisnak, ott aludnánk egy éjszakát, illetve egy koncertet adnánk, illetve az azt követő napokban pedig átmennénk Szlovákiába, szintén egy koncertre, illetve átmennénk Ausztriába, Bécsbe, szintén egy koncertre. Meglátjuk majd, hogy a Bosznia mellett az idei évben sikerül ezt összehoznunk, mert ez egy hosszú hétvége, és azért mindenki dolgozik családos a zenekaron belül, vagy a zenekarokon belül. Ezért mi úgy gondolkodunk, hogy idén az idei év a prioritás, nyilván a Boszniát meg kell csinálni, és emellett, ha idén nem fér be, akkor pedig jövőre, jövő tavasszal, év elején megvalósítjuk ezt a gradistjai körutat. Természetesen a gradistjai körútra is közösen mennénk, tehát a 2 zenekar, a Vápovacski Tamburaski Orkesztár és a Panonszki.
1: Sok sikert kívánok nektek Spanyolországban!
2: Köszönjük szépen!

0: A német nemzetiségi hagyományok megőrzésében kiemelt szerepet játszanak az énekkarok, amelyek nem csak a régi sváb dalokat őrzik, hanem a fiatalabb generációkat is igyekeznek megszólítani. A szigetszentmiklósi Sonnenschein német hagyományőrző kórus tavaly volt 15 éves. Kenesei Józsefnével, a kórus elnökével beszélgetett Selmeci Márta. A riportot a kórus két fiatal énekesének, Kovács Eszter Flórának és Kovács Réka Fanninak német népdaléneklése zárja.
1: Szigetszent Miklósról lehet tudni, hogy nem kimondottan sváb német város, de a környező sváb településekről, például én személy szerint Soroksáról, de a kórusban hárman is vagyunk, Hartáról, Dunaharasziról, Taksonyból, tehát odaérkeztünk Szigetszent Miklósra, életvitelszerűen itt élünk, és itt találkoztunk. És akkor itt úgy gondoltuk, hogy ezeket a hagyományokat, meg a dalkincseket, amiket úgy gyűjtöttünk, meg bennünk van, hogy érdemes ezeket megőrizni, és akkor itt szépen kis létszámmal indultunk, azóta most már elég szép a létszámunk, ez a 22-25 között mozog, és most már 15 év eltelt az indulásunk óta, tavaly ünnepeltük a 15. évfordulót, és sok-sok emlék mindenféle van benne, ez is minősítésünk is van. A Landesrat által azt még 2019-ben, utána volt egy országos Ki mit tud a népek tánca, népek zenéje, ott egy kiemelt aranyminősítést sikerült kapnunk. Ez inspirálta arra, hogy lépjünk tovább. A Szigetszent Miklósi Német Nemzetiségi Önkormányzat viszont következő évben meg kitüntetett a német hagyomány őrzésért, úgyhogy igazából Szigetszent Miklóson nagyon megbecsülik a mi hagyományőrzésünket, lehetőséget, támogatásokat kapunk, az egyenruhában mindenhol meg tudunk szépen egységesen jelenni, és lelkesen, tehát szívvel, lélekkel mindenki. És a másik, ami nagyon jó, hogy vannak fiatalabbak is, és nagyon-nagyon szeretnék átadni a fiataloknak ezt az érzést, ezeket a dalokat.
2: Hogyan lehet őket motiválni?
1: A fiatalságot avval lehet motiválni, egy az, hogy egy nagyon családcentrikus, szerető közösség vagyunk. A másik, hogy azért Szigetszent Miklóson is vannak olyan iskolák, ha nem is kimondottan német hagyományőrző iskola, de a német nyelvet tanítják az iskolákban, és ugye például most hozzánk is, akik jöttek fiatal lányok, az ikertestvérpár, ők már eleve a Landesrat révén magas kitüntetéseket, országos versenyeket nyertek meg, és nagyon szeretik ezt a műfajt. Hát dallamos, kellemes, ugye örömmel énekelni és látni, és a színpadon őszinte sugároznak a boldogságtól.
2: Mikor lehet önöket legközelebb hallani?
1: Szigetszent Miklóson is vannak a városi rendezvények. Ott, mivel ugye említettem, hogy nem kimondottan sváb település, de azokat a dalokat, amit énekelünk, igyekszünk úgy átadni, hogy azért magyarul is, a magyar fordítást is azért akkor elmondjuk. Most készülünk az idősek napjára, az még csak októberben lesz, de már van Pirisvörösvárral meghívásunk, és most valamelyik nap kaptunk egy ilyen felkérést, hogy 4 település, ott Szigetszent Miklós környéktől, Szigetszent Márton, tehát itt, akik ott körülte vannak, hogy ott augusztus 29-án valami nagy rendezvény lesz, és már arra kaptunk felkérést, és most arra is készülünk, pedig nyári szünet jön, de hát azért együtt van a csapat, meg találkozgatunk, úgyhogy mi is megyünk másoknak a rendezvényére. És igen, most egy kicsit fiatalodott a csoport, ez nagyon jó, mert egyre inkább azt látjuk, ugye, hogy idősödünk, de hát valaki vigye tovább ezt.

0: Zene után tánc. Június 26-án gálaműsorral zárult az Eleki Román Hagyományőrző Néptánc Tábor. A különleges programot mindössze 5 nap alatt állították színpadra a gyerekek, akik Nedró János és Szilágyi András koreográfusoktól tanulták a tánc lépéseket. Bágy Györgyöt, az Eleki Román Hagyományőrző Néptánc Egyesület elnökét telefonon kérdezte az idén már 3. alkalommal megrendezett táborról Bauer Ádám.
1: 22-én kezdődött, 26-áig tartott. 38 gyerek jött össze, 8-10-11 évesek, és volt elég sok olyan gyerek, aki már most harmadjára jött el ebbe a táborba, mert annyira tetszik neki ez a tábor, mert délelőtti órákban táncolnak, és beszélnem kell arról is, hogy a Szilágyi Bandi és a Nedró Jani, ők tanítják a gyerekeket táncolni, és a határbanda Popusza Gyusza vezetésével ők zenélnek. Szólnom kell Rusz Miklósnéről, Rózsikáról, aki ezt a tábort már harmadjára szervezi, és a férje szokott neki segíteni, Miklós. Ők intéznek mindent. Most ez már a 3. alkalom volt, és úgy állnak hozzá a városunkba is, hogy azért vállalkozók, ha még csak annyival támogatják ezt a tábort, hogy például a helyi román önkormányzat állta az ebédet, aztán másik vállalkozó adott üdítőket, aztán állatiláék meghívták a gyerekeket egy fajdalatra, szandikáék, ők pedig tortát készítettek, és akkor este, amikor megvolt a bemutató, nagyon szép táncokat tanultak a gyerekek, és gyönyörűen táncoltak, akkor mindenki kapott ebből a tortából egy szeretet. Nagyon ügyesek voltak. Nagyon örültünk neki, hogy 5 nap alatt így megtanulni, és természetesek voltak. Nem csak az, hogy most hol is van apu vagy anyu, hogy azt nézte volna, nem. Ő a tánccal foglalkozott, és mosolyogtak, és lehetett látni rajtuk, hogy nagyon jól érzik magukat. És boldogok, hogy itt lehetnek ebbe a táborba.
2: Teltház előtt mutatták be gyakorlatilag azt, amit tanultak.
1: Így van, teltház volt. A művelődési központban teltház volt, és megtisztelte ezt a rendezvényt Köcsigán László, aki a románok szószólója a parlamentben, aztán Kozma György, az országos román önkormányzatnak az elnöke, az alpolgármester asszonyunk, Pudecse Brigitta, és természetesen képviselők jöttek el megnézni ezt a szép műsort, és szólnom kell arról is, hogy ugye a gyerekek délelőtt táncoltak, délután különböző programok voltak. Volt kézműves foglalkozás, volt, hogy elmentek a Barna Gergelyékkel a kocsival a Hősök kertjébe. Úgy volt, hogy Kétegyházára mennek, de mivel akkora nagy hőség volt, örültek a kocsira és elmentek oda a Hősök kertjébe. Ott meg jó hős volt, és ott töltöttek el egy kis időt. És nagyon szépen köszönjük azoknak a vállalkozóknak, akik még támogatták a mi táborunkat. Így tudjuk megvalósítani. Természetesen hát ugye pályáztunk, és nyertünk, és megoldottuk. Nagyon jó volt, és jól éreztük magunkat. Említettem a tortát fölszeletelték, és mindenki kapott egy szelet tortát. Aztán, amikor vége lett ennek az egésznek, akkor még volt egy kis táncház, és a gyerekek jól érezték magukat.
2: A gyerekek zöme Eleki volt, azonban tudom, hogy az ország más részéről is érkeztek résztvevők ebbe a táborba.
1: Mi május 30-án Bonyhádon voltunk, minősítőn, és ez a család is ott volt, hiszen az édesapja meg az édesanyja táncol, és a kisgyerek azt mondta, hogy ő nagyon szeretné megtanulni az eleki táncokat. Jelentkeztek is, és eljöttek ide, és itt voltak 5 napig. A gyerek nagyon élvezte, és mondta, hogy jövőre is el fog jönni. Aztán Szegedről is jött a Jékácska, a keresztnevét tudom, és ő Szegedről jött. A többiek azok elekiek voltak, és nagyon ügyesek voltak, és fegyelmezettek voltak, és tényleg arra koncentráltak, hogy tanulják meg ezeket a szép táncokat, amiket Nedró Jani és Szilágyi Bandi tanított. És mondtam már, hogy a határbanda szolgáltatta a zenét.
0: És következik rögtön egy másik gyerek tánctábor. Idén az iskolapadból egyenesen a táncparketre vezetett az útja azoknak a szerb fiataloknak, akik részt vettek a sorrendben 30

0: 37. Battonyai Szerb Néptánctáborban. A helyi művelődési otthon nagy termében a verbászi koreográfus Vujcin Ljubomir irányítása alatt 80 fiatal ropta délelőtt és délután az új lépésekkel teletűzdelt táncokat. Az izzasztó próbák egyikén járt Rádics Milenko is, aki elsőként a főszervezőt, Nyári Melindát kérdezte.
1: Kiváló szakember, aki 35. alkalommal van a tábor élén, oktatja az új lépéseket, táncokat. Mely földrajzi területekről tanít?
2: Az idén is több koreográfiát fog színpadra állítani, szám szerint 4-et. Egy kis csoportot és 3 nagy csoportnak fog koreográfiákat betanítani. A kis csoport Bácska környéki táncokat fognak, és a nagy csoport pedig Szarajevói tánc lesz, Budzsák és Kumanovopolje.
1: Vagyis Bosznia-Hercegovinából van Makedóniából, illetve hát Szerbiából egy-egy koreográfia.
2: Ez is volt a cél, hogy legyen változatosabb, tehát különböző tájegységek táncait tudjuk bemutatni majd a záróestem.
1: Viszont addig elég sokat kell még izzadni, hiszen napi szinten 3-3 és fél órát gyakorolnak a gyerekek. Van elég energia?
2: Igen, ugye a tánc mellett kézműves foglalkozást szoktunk még a gyerekeknek előkészíteni, ami most is így van, de például a tegnapi nap folyamán egyáltalán nem volt időnk ehhez hozzányúlni, mert a délelőtt is és a délután is tánccal telt, a gyerekek tanulták a lépéseket, tegnap még együtt, és a kicsik is tanulták az összes lépést, tehát a hangsúly az most is a táncon van. Ma délelőtt jutott el a koreográfus odáig, hogy a tegnapi csoportbontást szerint ma már konkrétan az egyes csoportokkal tudott foglalkozni, és elkezdődött a koreográfia építés.
1: A Rockov Nóra tanárnő aláírásokat gyűjt. Ez sokat fog érni majd? Nem sokára?
3: Igen, nagyon sokat fog érni. Emlékben mindenféleképpen.
1: Ezek nyilván a táncosok aláírásai, nem csak tánccal foglalkoznak, hanem kézművességgel is. Konkrétan mivel?
3: Batikoltunk, textilfilcekkel először is tényleg azt rajzoltak rá a gyerekek, amit szerettek volna, nyilvánvalóan kapcsolódóan a táborhoz, és annak a szimbólumait, a szerbséghez kötődő dolgokat. Bőrös technikával fogunk megismerkedni, azt vezetik, de az elmúlt években agyagoztunk, makraméztunk, és mindenféle újabbnál újabb technikákat próbálunk ki. Nyilván, ahogy a csoportokat forgatja a koreográfus, úgy a többieket le kell kötni, úgyhogy ezzel itt ilyenkor kézműveskedünk és kihasználjuk az alkalmat.
1: Vagyis a kézművesség is a néphagyomány egy része?
3: Ezen keresztül a szerb kultúrának a nyomait tudjuk valamilyen technikával megjeleníteni.
1: Most éppen ti voltatok soron, ez egy Szarajevó környéki szerb koreográfia. Táncoltál már ilyet?
4: Még nem, ez az első alkalom, viszont 2 éve volt ez a koreográfiánk, és szerintem ez egy nagyon dinamikus és eléggé kifejező koreográfia.
1: Látom, hogy elég jól ment. Nem először vagy itt, mi az új?
4: Az, hogy kevesebben vagyunk.
1: Ez jó?
4: Nem feltétlen, de jelenleg igen, ugye a koreográfia szempontjából.
1: Vannak természetesen más koreográfiák is, azokban is táncolsz?
4: Nem, viszont ha úgy adódna esetleg, hogy kéne, akkor természetesen rendelkezésére állok mindenkinek, főleg a koreográfus úrnak.
1: Ez neked nem akadály, hiszen hány éve is táncolsz?
4: 7-8 éve biztos.
1: Milyen a hangulat?
4: Kifejezetten kellemes szerintem, és nagyon jól összeszokik a csapat egy idő után. Nyilván vannak ismerős arcok, vannak újak, mindenki felé nyitunk. Szerintem ez egy nagyon jó tábor.
1: Először vagytok a táborban?
5: Már nagyon régóta járunk, olyan első osztály óta.
1: Milyen a tábor?
5: Nagyon jó, mindig jó szokott lenni.
1: Tanulni is lehet valami újat. Konkrétan most?
5: Most a Szarajevóba táncolunk, sok új lépés meg lehet benne tanulni, új szövegek, minden jó.
1: Később majd esetleg a Batonyai Tánccsoportban szerintetek lesz ebből koreográfia?
6: Szerintem igen, esetleg megpróbálhatjuk.
1: Nehéz?
5: Eddig nem. Az elején vagyunk még, de nagyon jó eddig.
1: De ki fogtok tartani?
5: Igen, mindig.
1: Tegyük hozzá, hogy a Batonyai Tánccsoport gyermekei is itt vannak. Mit tanulnak a helyi táncosok?
2: Úgy kértem, hogy ne legyenek külön válaszva, bár valamilyen szinten azért keveri a Magyarország vagy a külföldről érkező csoportok gyerekeit egy-egy koreográfián belül, úgyhogy a 4 koreográfia mindegyikében részt vesznek. Ezek a táncok, amiket a hét alatt megtanulnak, mindenféleképpen itt maradnak nálunk is. Szerencse, hogy miután ezzel tudunk dolgozni, tehát én is utána az év folyamán, amit itt 7 próbája alatt is felvételeket készítek külön a lépésekről, illetve a koreográfiáról vagy a dalok megtanulása, azt utána az iskola gyerekeivel vagy a felnőtt tánccsoporttal tovább dolgozunk, és én megtanítom nekik.
7: Mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico sladka, poletiš dok još je svetlo, previše si u uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido piti zvezde s neba.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júliusban az első nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak az új országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságáról, a Budaörsi Nemzetközi Színházi Fesztiválról, a pécsi Pannon Tambura Zenekar külföldi útjairól, a szigetszentmiklósi Sonnenschein német hagyományőrző kórusról, valamint az eleki román és a battonyai szerb néptánc táborokról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Kis Mónikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

Kovács József, hontalan cigány vagyok. Romsom, azaz ember és cigány vagyok. Cigány az, aki a cigány néphez tartozik. Akit az emberi jogok nevében kopasztottak meg emberi jogaiktól. Akit nem tanítottak meg írni, olvasni, nehogy tiltakozó szövegeket szerkeszthessen a fajgyűlölet ellen. A tehetetlen kormányok, a mártír ellenzék ellen. Romsom. Azaz azonnal felismerhető rasszjegyeket viselek, akit zaklathat és felelősségre vonás nélkül verhet a rendőr. Akit mesterségek mívelése helyett, szociális tételekből. Romsom. Azaz nem vállalhatom hovatartozásom, mert a befogadó többség tudatában nem szerepel az etnikai másság fogalma. Romsom. Azaz, akit leírt az Úristen is. És akit nemzetiséggé akar kikiáltani néhány hivatásos díszlovag, anélkül, hogy végleg lemondtam volna az életemről.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 4-e, szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

amely bahár különböző kultúrák, a görög és a magyar kultúrák találkozási pontján született, abból a pillanatból, amikor Marilla és Márton találkoztak egymással, és megosztották zenéjüket. Zenéjük az Égei-tenger, Kis-Ázsia és a Közel-Kelet szigetein, a modális zene ősi öröksége és korunk zenéje.

A Gohár együttes fontos sarokkővé vált Örményország kedvenc dalainak egyedi zenei feldolgozásaival. Célja az örmény zenei kultúra újjáélesztése és népszerűsítése, valamint az örmény örökség megőrzése a jövő generációi számára Örményországban és a diaszporában.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avaneszi Ján Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.